0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. SuperDJRádió.hu.
1: The Dreadator.

0: Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

realizing we are wealthy living.

Ez még mindig a Super DJ-re.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: It is 90s, 2000s music radio.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: It is 90s, 2000s music radio.

0: to the sound of the underground.
1: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
2: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Watch your man!

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

0: Ez még mindig a Super DJ Rádió.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

take ya. Dip trip, the Fantasia.

Just get on down. So funky. Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
1: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
2: Super DJ Radio. Hungarian web radio station.
3: Edzene nekem.
4: Edzene nekem. És egy rádió. Nekünk.
5: Ez.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Hello, this is Radio G, and I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next caller?
2: Yeah.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne felejtjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Rádió!

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: Check the sound around and let the speaker pound.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

hanem akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Hát, hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Zsoltit halljátok. És hát tudjátok, hogy keddenként én jövök hozzátok mindig 20 órától egészen 22 óráig hozom nektek a 90-es évek nagyszerű slágerzenét, vagy akár éppenséggel a legkeményebb, a Power 90-es, meg a mixeket. Na de úgy döntöttem, hogy ma este nem kemény zenéket hozok nektek, hanem inkább kellemes a muzsikákat, és ugye mindig valami feldolgozással dicsekszem nektek, de most nem. Most inkább az eredeti verziókat válogattam, és ugye ehhez nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, és azt mondom nektek, hogy gyertek, csatlakozzatok

írjatok hozzánk a Viberünkre, és hát mondom is a számot, 36 70 45 95 99, és a vége 5-ös. Tehát itt megtehetitek, hogy rám írtok, és kéritek mondjuk kedvenc zenéteket, amit én nagyon-nagyon szívesen le fogok játszani, főleg, hogyha a 90-es évekhez mondjuk kötődik, vagy akkor jelent meg, vagy csak akkor jelent meg, most feldolgozták, nem számít, tehát nagyon-nagyon föl vagyok fegyverkezve a 90-es évekbeli zenékkel is egyébként. És hát ugye Isa István barátom már írta is, hogy egy gyönyörű estét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen. Nagyon örül, hogy itt vagy, már vártunk. Hát István, én is örülök, hogy ti mindig itt vagytok, mert tudom, hogy ti a zenét nagyon szeretitek, sőt, mi több, a jó zenét. És hát ugye Fater barátom is itt van, aki azt írja, szép estét, Zsolti, jó rádiózást mindenkinek, aki itt van a szuperen. Hát Fater, nagyon szépen köszönjük, én is nagyon jó zenehallgatást kívánok neked, neked is, meg hát mindenkinek, és örülök, hogy itt vagy, mert te is egy nagyon-nagyon egy ilyen zeneileg nagyon-nagyon fejlett és igényes vagy, és én szeretem azt, amikor olyan hallgatóink vannak, akikre azt mondhatom, hogy vájt fölüljek. Aztán már Mazsi is itt van velünk, Mazsi is azt írja, hogy szép estét és jó adást kívánok neked, Zsolti. Hát Mazsi, köszönöm, hogy jöttél, és ugye te is csatlakoztál ide a Super DJ Rádióhoz. Hát nagyon jó szórakozást és kikapcsolódást kívánok neked. Aztán Bianca is velünk tart, és Biancát is üdvözlöm, és azt mondom Biancának, hogy most már mindig hallgassa a Super DJ Rádiót, mert nálunk a legeslegjobb zenék szólnak. Hát szép estét neked, Bianca. Nos, gyerekek, egy nagyszerű zenét én majdnem, hogy elbeszéltem, de ezt a zenét én visszarakom az elejére, és meg fogjuk hallgatni.

És a gyerekek közben tudjátok, hogy nálam mindig van egy olyan, hogy fél óra tiszta zene. Én azt a fél órát szeretem a legjobban az egész műsorban. Hát ma is lesz ilyen, hogy fél óra tiszta zene, semmi beszéd, semmi reklám. Viszont a következőkben egy hatalmas együttes, ez pedig a Black Box és a Ride on Time című daluk fog szólni.

Na hát gyerekek, figyeljetek, hogy Kollár Gábor mit ír nekem, azt írja, hogy szia Kukori bácsi, szép estét kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen, szabadszállásról jelentkezem hozzád. Hát Gabi, elmondom neked, hogy Kukori bácsi lehet, hogy már alszik vagy nézi a tévét, Zsolti van adásban. De hát köszi szépen. Aztán a Fater érdeklődik, hogy mikor lesz az a fél óra tiszta zene. Hát az úgy lesz, Fater, ahogy mondod, random, majd ahogy sikerül. Tehát nem tervezem az, hogy most azonnal, vagy később, vagy akár mikor is. Na de, a Ladás Szabi azt mondja nekem, hogy ha lehetne, Road együttestől a Benzin legyen című dalt játszam le, de egyébként bármit szívesen hallgat tőle.

Hát gyerekek, rock zene, ugye belefér simán mindenféle zenei műfaj az összeállításban. Na de amit én mutatok nektek, ez egy válasz lesz egyébként a következő számom erre a rock zenére, már csak azért is, hogy a 90-es évekből valami meglepi zenét is hozzak nektek. Egy magyar együttes, akiket nagyon szeretünk annak idején, és majd ugye nem magyarul fognak írni, bocsánat, énekelni, tehát nem magyarul énekelnek, de tutira biztos vagyok benne, hogy ismerni fogjátok az együttest.

Gyerekek, közben Faterasz írja nekem, hogy ő nem akarja elvinni a zenét, de hogyha már rockzene, ugye, akkor nem lehetne, vagy mi lenne, ugye, hogyha pokolgép lenne. Fater, kipróbáljuk, hogy mi lenne, hogyha pokolgép szólna.

gyerekek, megnézzük, hogy mi lenne, ha pokolgép szólna. Hát igen, nagyon sok embernek tetszik a rockzene, nekem is egyébként elmondom nektek, de viszont nekem tetszik kapellától is ez a zene, de nem csak ez, hanem kapella szinte minden egyes száma, és utána Rear McCoy fog nekünk zenélni.

És hát közben Encsike is megérkezett hozzánk, aki azt írja: szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, itt vagyok ám, nyugi, csak most jöttem a futópadról, és nem tudtam érni. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, Puszcsika, Encsike, kellemes zenehallgatást. Hát Encsike, köszönjük szépen, és ugyanezeket a jókat kívánom én is neked.

Gyerekek, mondom nektek, hogy hamarosan indítom a fél óra tiszta zenét. Na, de még előtte zenéjön nekünk Bellini, és lesz még egy olyan is, hogy Buzzpunk Pers, mind a kettő zene, ugye nagyon nagy sláger volt valamikor, és hát utána a fél órában igazán bulizós zenék jönnek.

Gyerekek, ennyi volt az őrületes zene összeállításán, na, de visszatérünk a Eurodiscohoz, és hát egy olyan zenét fogok nektek játszani, amit biztos, hogy ismertek és szeretek. Gangster Paradise és a Kulkut együttes fog nekünk zenét.

Gyerekek, nagyon gyorsan megy az idő, ahogy István barátom is írta, csak az a baj ugye, hogy nagyon gyorsan megy az idő, na de ugye a zene még ilyen nagyon-nagyon sok is, hát ugye, ha minden igaz, akkor ugye még én sokszor fogok jönni hozzátok. A következőkben egy olyan slágert fogok játszani, amire azt mondom, hogy világsláger. Az előadó DJ Bobo és a Somebody Dance White Me című dalt fogom játszani. Szerintem DJ Bobónak ez volt a legeslegnagyobb sláger zenéje, és hát fogok még egy ilyet játszani, a Sing Hallelujah című dalt, amit pedig Dr. Albánnak lehet köszönni.

Gyerekek, most mondok nektek olyan nevet, ami mondjuk nem annyira ismert, mint Dr. Albán neve, vagy pedig DJ Bobo neve, olyan nevet mondok, figyeljetek, Peter Schilling, hogy kinek ismerős, kinek nem, ugye én ezt nem tudom, de nekem nagyon ismerős, és hát figyeljetek, hogy milyen zenét hozott ő nekünk.

Hát hölgyeim és uraim, el kell, hogy köszönjek tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és meghallgattátok a zenei összeállítást a 90-es évekből hoztam. Nos, még egy elköszönő zenémmel lesz, ő pedig a Moby-tól fog szólni, és a zene címe Rhinon, ami egy Angel mixben lesz hallható, az egyetlen egy olyan zene, ami feldolgozás egyébként, az összes többi zene az mind nagyon-nagyon eredeti verzióba szólt. Hát gyerekek, további jókat mindenkinek, mindenki ugye, aki írt nekem például Viberen, köszönöm szépen, és ne feledjétek, hogy vasárnap megint itt vagyok veletek, és nincs kizárva az sem, hogy akár menet közben, hogyha lesz esténként szabad időpont, akkor nincs kizárva, hogy én jövök, mint beugrós. Sziasztok, jó ét nektek!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Hi, this is Shakira.
7: Lego.
8: Hey, what's up? I'm Enrique Iglesias.
9: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
10: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.
1: You're listening to Super DJ Radio!
0: Ott a helyed.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Super DJ Radio.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a hely.

0: Super DJ Radio.
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Péter DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.